0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazin adásunkban hallhatnak a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület Móka műhelyének nyárköszöntő délutánjáról, amelyet a napokban tartottak Felsőpulyán. Ezt követően szó lesz a szénmonoxid nyári veszélyeiről, és egy kis ízelítővel is készültem ma esti Magyar Magazin adásunkból, melynek témái között egy megemlékezés és a kétnyelvűség is helyet kap. Tartsanak velem! De még mielőtt belekezdenénk híreinkbe, aki esetleg múlt vasárnap lemaradt a köszöntésről, ma még nyugodtan pótolhatja. De mit, vagy jobban mondva, kit is köszönthetünk ma? Hát az apákat. Míg itt Ausztriában hagyományosan június 2. vasárnapja az apák napja, addig Magyarországon éppen ma, a hónap 3. vasárnapján tartják. Az eredetileg az Egyesült Államokból származó ünnepet a két ország teljesen más ütemben vette át. Ausztriában már 1955-ben bevezették, és a kereskedelem is hamar ráépült a hagyományra. Magyarországon ezzel szemben csak évtizedekkel később, 1994-ben kezdték el hivatalosan is megtartani. A dátum tehát eltér, de a lényeg ugyanaz. Akár a hazai, akár a magyar naptár szerint ünnepelnek a családok. Szép és nyugodt vasárnapot kívánok minden édesapának. Hello Sommer mottóval tartott vidám nyárköszöntő délutánt a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület Móka műhelye Oberpullendorf Felsőpulyán. A havi rendszerességgel megrendezett program ezúttal a közelgő vakációra hangolta a résztvevőket, miközben a gyerekek játékos formában

0: fejleszthették kreativitásukat, mozgáskészségüket és magyar nyelvtudásukat. A Móka Műhely, a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület legújabb kezdeményezése, az idei tanév elején indult útjára, és rövid idő alatt népszerű közösségi programmá vált a térségben élő magyar és osztrák családok körében. A szervezők minden hónapban új témával várják a gyerekeket, így a foglalkozások mindig tartogatnak valami újdonságot. Kolléganőm Weber Katalin ott járt a legutóbbi alkalmon, és Tompa Alexandra animátort kérdezte.
1: Igen, Móka Műhely a nevünk, mivel mindig van móka, meg mindig van valamilyen kreatív kézművességi programunk. Minden hónapban van egy pénteki délutánunk, ahol mindig más téma van. Múltkor a májusfa állítás volt, most júniusban a vakáció, nyárköszöntő.
2: Most ugye még folyik itt a kreatív része, mik is készülnek.
1: A májusi programunknál voltunk kézműveskedni, agyagozni voltunk, és ugye annak meg kellett száradni, meg ugye ki kellett égetni, és azt most tudják a gyerekek kifesteni, és most azt elkészítik, és ameddig az meg lesz száradva, addig meg kimegyünk játszani.
2: Mennyien szoktak általában részt venni ezeken a péntek délutánokon, és bárki jöhet, erre nem kell előre bejelentkezni?
1: Kb. Olyan 10 gyerekünk van, plusz-minusz, ugye mindig benne van. Jó, hogyha jelentkeznek előre, mert akkor tudjuk, hogy mennyi gyerekkel számoljunk, de amúgy, ha valaki idejön, az se baj, de inkább jelentkezzenek.
2: És ez meddig tart? Mert ugye két része is van a délutánnak, ez a kreatív, meg utána ugye ez a móka része.
1: 2-től 4-ig szokott lenni, ugye még van egy kis sütit is szoktunk, vagy kenyereket, ma lesz fagyi, szóval még egy kis pihenés is van benne, táncolni is szoktunk, néptáncot, meg magyar zenékre egy kicsit, szóval a vége az egy ilyen lazább, de 2-től 5-ig szoktuk tartani.
2: Azt hiszem, ahogy itt hallom a gyerekeket, két nyelvű, tehát jönnek magyar és osztrák gyerekek is.
1: Igen, igen, mindig két nyelven tartjuk. Magyarok, akik ugye itt élnek Burgenlandba, Oberpullendorfi Becirkbe, meg osztrákok is, akik az iskolába tanulnak magyart, ők is szívesen jönnek ide, hogy a magyar nyelvet kicsit erősítsék. És aki meg ugye magyar, az meg erősíti a nyelvet, meg a kultúrába is, tanul egy kicsit, hogy mi a magyar kultúra. Ugye arra is mindig nézünk, hogy minden hónapban valamiben legyen, ami Magyarországról származik. Minden hónapban valamit találunk, ugye a májusfa állítás, akkor húsvétkor a hímes tojás festés volt, ott is egy magyar hölgy volt itt, és most a vakáció, az igen, mindenhol vakáció, de beleraktunk magyar témákat, szóval ilyen rejtvény, ami magyar nyelven van. Langos, Balaton, meg ilyesmi. Szóval amit így mindenki ismer, itt Ausztriában is, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire ügyesek a gyerekek a magyar nyelvben. Kapnak egy oklevelet is, ugye az utolsó programunk így a nyár előtt, így gondoltunk, hogy akkor oklevél, és egy kicsit ilyen nagyobb játékprogrammal.
0: Hiába van itt a nyár és a meleg, a bécsi tűzoltóság ismét a szénmonoxid mérgezések veszélyére figyelmeztet, miután a napokban a Floridsdorf kerületben egy lakásban baleset történt. Két embert enyhe mérgezéssel kórházba vittek, a helyszínen pedig másoknál is kimutattak alacsonyabb szénmonoxid értékeket. Sokan azt gondolnák, nyáron ez nem jelenthet problémát, ezért a tűzoltóság is tippekkel segít, és a szabályok betartását sürgetik. Részletek most Palágyi Zsófiától.
3: A vizsgálat szerint a mérgezést az okozhatta, hogy a lakásban két mobil klímaberendezés működött, amely a levegőt a szabadba fújta ki. Ez vákumot, vagyis negatív nyomást hozott létre a lakásban, és emiatt a gázkazán égésterméke nem tudott rendesen a kéményen áttávozni, hanem visszaáramolhatott a lakótérbe. A tűzoltóság a közelgő hőségnapok miatt külön is hangsúlyozza, mobil klímát és gázüzemű átfolyós vízmelegítőt vagy gázkazánt egyszerre működtetni kockázatos. A szakemberek szerint a gázkészülékek normál esetben biztonságosak. A gond általában akkor jön, ha a készülék vagy a kémény nincs megfelelően karbantartva, ha nagy a hőség, vagy ha olyan eszközök működnek, amelyek elszívják a levegőt a lakásból. Ide tartozik

0: Hozhat a mobil klíma, a páraelszívó, illetve minden olyan megoldás, amely csövön keresztül a szabadba vezeti a levegőt, akár résnyire nyitott, tömítéssel lezárt ablakon át. Megelőzésként a tűzoltóság azt tanácsolja, amikor nyáron a gázkészülék működik, például zuhanyzás vagy mosogatás közben, nyissunk ajtót és ablakot, főleg abban a helyiségben, ahol a készülék van, hogy legyen elég utánpótlás levegő. Fontos a rendszeres szervíz, a kémény ellenőrzése és új ablakok vagy ajtók beépítésekor a kémény seprővel is egyeztetni kell, mert változhat a lakás légellátása. A szénmonoxid különösen veszélyes, mert színtelen és szagtalan. Enyhe mérgezésnél fejfájás, szédülés, gyengeség, influenza-szerű tünetek jelentkezhetnek. Ha ilyesmit tapasztalunk, azonnal hagyjuk el a lakást, szellőztessünk, és hívjunk mentőt és tűzoltókat.
1: Ha vasárnap, akkor Magyar Magazin. Rövidesen kezdődő adásunkban először Mosonszolnokra, az egykori német faluba látogatunk. Czánekben idén a deportálás 80. évfordulójára emlékeztek a leszármazottak és a falu mai lakói közösen egy új emléktábla avatásával is. Jöjjön most egy kis részlet Weber Katalin riportjából.
2: Szomorúsággal szívemben látlak újra hazám. Emlékkörnyeket hullatva keresem nyomod, jó apám. Míg szívemben életet lüktet a mély fájdalom, újra látlak magam előtt, kedves, öreg parasztom.
3: A koszorúzást követően a résztvevők együtt vonultak a vasútállomásra, itt folytatódott a megemlékezés. Innen indult 1946-ban 4 marhavagomból álló szerelvény Németország felé. Egy egész életnek kellett beleférnie 50 kilogramnyi csomagba. Ma ugyanaz a dal csendült fel, mint akkor.

0: Ezután Bécsbe megyünk, a Komenszky iskolába, ahol a cseh és szlovák oktatás mellett már közel két évtizede magyar-német kétnyelvű óvodai csoport is működik. Weber Katalin kolléganőnk egy délelőttöt töltött az óvodában, hogy megnézhessük, hogyan zajlik a kétnyelvű nevelés a gyakorlatban.
1: Kovács Kitti a magyar óvodai csoport megalakulása óta a Komenszky óvoda pedagógusa, ma már óvoda vezető helyettese.
2: Gyakorlatilag ez egy nagyon szép és érdekes kihívás, mert ugye minden gyereknek megvan a saját első nyelve. Vannak magyar első nyelvű gyerekek, vannak német első nyelvű gyerekek, vannak több nyelvű gyerekek gyakorlatilag, és nyilván a beszoktatás ideje alatt minden gyereket igyekszünk a saját nyelvén megszólítani, az ő nyelvén támogatni, és szépen aztán, amikor mindenki megszokta a beszoktatást és megszokta a csoportot, akkor onnantól kezdve ugye indul a fejlesztés, és igyekszünk minden gyereket magyarul is és németül is kellőképpen fejleszteni. Megvan mindig témakör szerint, hogy milyen mesékkel, dalokkal, mondókákkal dolgozunk, és ezt magyar és német nyelven is megtanuljuk a gyerekekkel.
0: És riportjaink mellett persze számos magyar slágerrel is készültem önöknek. Az adás tehát rövidesen a német nyelvű hírek után kezdődik, itt a Rádió Burgenlandon és online.
3: Időjárás.
0: Elvétve az alsó ausztriai és Steyr hegyvidék felől zivatarok sodródhatnak át Burgenlandba. A legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul az éjjel. Holnap, vagyis hétfőn ismét forró idő várható. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között lesz. Eleinte többnyire napos lesz az idő. Délután a napsütés mellett egyre több gomoly felhő képződik, és helyenként kiadós záporok, zivatarok vonulhatnak át, néhol ezek akár hevesek is lehetnek. Mérsékelt északi szél élénkül, ami a zivatarok környezetében időnként megerősödhet. És hírmagazinunk végén ezzel megköszönöm figyelmüket. Még nem búcsúzom, magyar magazin adásunkban ugyanis újra várom önöket. Sebestyén Áront hallották az előző percekben, addig is jó rádiózást kívánok!

és mai magazin műsorunkban az Ergo is helyet kapott. Kezdjünk is bele magyar magazin adásunkba. Örülök, hogy velem tartanak.

0: Moson szólnok német nyelvén Czánek csupán 10 kilométerre fekszik a burgenlandi határtól. Moson szólnok 1946-ig német falu volt, a családok mezőgazdaságból éltek. A II. Világháborút követően a németeket elűzték. Kénytelenek voltak elhagyni házaikat, földjeiket, az otthonukat. Ma már csak néhány leszármazott él itt a hajdani Heidebauer családok közül, gyermekeik és unokáik azonban minden évben visszatérnek. Németországból, de Burgenlandból is érkeznek, hogy megemlékezzenek családjuk sorsáról. A falu mostani lakóival közösen idén immár a deportálás 80. évfordulójára emlékeztek, többek között egy új emléktáblával. Weber Katalin riportját hallják.
1: Moson szolnokon látogatásunkor épp a

0: A Szent Mise ér véget. 80 évvel ezelőtt innen a templomtól indult sok magyarországi német család számára az ismeretlenbe vezető út. Csak nem 90%-ukat deportálták. Az akkori eseményekre túlélők, hozzátartozók és a falu mostani lakói emlékeztek egy ünnepségen, többek között a kitelepítettek verseivel.
1: Der Flug ist verrostet, die Fluren sind öde, und die Frage voll Trauer, Heideboden, wo ist dein alter Bauer?
2: Greta Mácsik Neubürger, az öreg földműves. Szomorúsággal szívemben látlak újra hazám. Emlékkörnyeket hullatva, keresem nyomod, jó apám. Míg szívemben életet lüktet a mély fájdalom, újra látlak magam előtt, kedves, öreg parasztom.
0: A koszorúzást követően a résztvevők együtt vonultak a vasútállomásra, itt folytatódott a megemlékezés. Innen indult 1946-ban 4 marhavagomból álló szerelvény Németország felé. Egy egész életnek kellett beleférnie 50 kilogramnyi csomagba. Ma ugyanaz a dal csendült fel, mint akkor.

0: von der Heimat von Zanig. Und ich habe von meiner Großmutter noch einen Tortenaufsatz, den hat sie mitgenommen, und von meinem Großvater eine kleine Krippe, die er selbst gemacht hat. Und von meiner Großmutter habe ich noch einen Ring, den hat sie bekommen mit 18 Jahren.
1: A kismartoni testvérek nagyszüleinek háza ma egy különleges múzeum. A ház egyik felében kialakított kiállítás és termek a zaneggi németek történetére emlékeztetnek. A ház másik fele szintén elűzötteknek állít emléket, olyan elűzötteknek, akiket ide telepítettek. A kitelepítések után először Magyarország más részeiről érkeztek új lakók a faluba, később pedig olyan magyar családok költöztek ide, akiket magukat is elűztek a felvidékről. Az ősorsukról sokáig keveset lehetett tudni, ezért Hermann Höld is kutatásba kezdett.
2: Bei uns im Burgenland dieses Thema nicht behandelt wurde. Wir erfuhren zwar von Jalta in der Schule, was das, was für eine Konferenz war und dass dort die Aufteilung Europas im Prinzip, wie sie war bis vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, dass das dort fixiert wurde, aber dass da Massen vertrieben wurden, nicht nur hier in Ungarn, sondern eigentlich in ganz Europa, das haben wir nicht erfahren. Es wurde, bevor sie vertrieben wurde, wurde von den damaligen ungarischen Behörden von jedem Haus eine Inventarliste angelegt. Und diese Inventarliste, die kann man im Gjör, im Stadtarchiv, jetzt noch einsehen. Meine Frau und ich waren vor zwei Wochen in Gjör unten und ich war überrascht, wie schnell wir dort zu den Unterlagen gekommen sind.
1: A háború utáni változások után a falunak újra meg kellett találnia önmagát. Idő kellett ahhoz, hogy a régi és az új lakók valódi közösségé váljanak, meséli Haller József, aki szintén német család leszármazottja, de ők azon kevesek közé tartoztak, akik Mosonszolnokon maradtak.
3: Igen, mindenki német volt, nagyapámék is, anyámék, mindenki itt született, és itt dolgoztak a pékségbe. Pék volt az apám, nagyapám cipész volt. Ugye sokszor meséltek róla, hogy milyen kegyetlen dolog volt, hogy ugye az összes rokont, mindenkit, a nagyanyámnak a testvérét, testvéreit, meg a nagyapámét, mindenkit deportáltak, kivittek. Ja. Hát az nehéz időszak volt, ugye, mert ja, mikor Alföldről, meg a felvidékről, ugye azok is szegény, szerencsétlen emberek voltak végül is, hogy akiket ide kényszerítettek, azoknak is ugyanúgy el kellett hagyni az otthonukat. Akkor egy jó pár évig nehezen jöttek össze a őslakosok. A ritka, akik itt maradtak azokkal, ugye nagyon kevés volt. De aztán utána szépen összebarátkoztak, meg utána már volt egy olyan közösség, akkor később már egy nyugdíjas klubot alakítottak.
1: Horváth István nagyszülei is a véletlennek köszönhetően maradtak Mosonszolnokon.
4: Hát én először még gyermekkoromban, amikor a templomból kijövve azt hallottam, hogy idősebb nénik és bácsik egymással egy másik nyelvet beszélnek, akkor még csak azt realizáltam, hogy miért nem értem őket. Utána voltam a faluval Németországban, Leifelden és Echtedingenben, tizen pár éves koromban. Akkor már nyilván valamilyen szinten tudtuk, hogy nagyjából miről van szó, de mégis inkább később, ahogy az ember felnől, akkor lehetett úgy történelem órán. Illetve ami nagyon fontos volt, az, hogy Neuberger János például a könyveiből sokkal több mindent lehetett megtudni, és akkor realizálódott bennem, hogy ez miről is szól.
1: A történtek máig meghatározzák a település életét, közösségét, meséli Török Sándor, aki 26 éven át volt a falu polgármestere, és sokat tett a magyar-német barátság a zaneggi találkozók kialakításáért.
5: Közel 40 család került beköltöztetésre már 1941-be. És előtte az érdekesség az, hogy és itt megtalálható Mosonszolnokon is az a testületi határozat, ami 1938-ban szól, és a helyi zanegi képviselők hozták meg, hogy ők adtak földterületet, hogy oda föl tudjanak építeni 50 családi házat, és a mi szüleink is jöttek, és beköltöztek Rónafőre. Már ezzel kezdődött, és tehát az én őseim is hajdúk, tehát ilyen szempontból, és utána 95% a településnek, lakóinak innen menni kellett a 3200 főből, és azt hiszem 8 család volt, aki itt maradt, tehát nagyon sokan nem is tudtak magyarul, teljesen kicserődött a lakó.

0: lakosság, és csak felvidékről, 26 településről kerültek át emberek. Tehát van a tájházunkban egy leltár is, ami meg volt írva, hogy melyik lakásból mit hagytak itt. Érdekes módon ide Szolnokra a felvidékről, tehát a kitelepített német ajkúak helyébe, azt ez a lakosságcsere, mert lényegében az egész az a Benes dektétumokból indult, mert hogyha a Benes nem hajtja annyira ott a, tehát a második világháború után, hogy a magyarokat is ki kell telepíteni, és utána a csehek, tehát akkor még a Csehszlovákia volt, és a cserészen is. Annyi volt az engedmény, hogy ahonnan ide jöttek, onnan megvoltak a vagonok, és be lehetett pakolni mindent. Tehát hozhattak. Még volt, aki, tehát mondták is, hogy a kukorica kórót is berakta, mert nem tudja, hogy hova jön. Rettentő sokáig tartott, míg erről a sok helyről, tehát mindenféle identitással, kultúrával nagyon nehezen tudtak úgy összeasszimilálódni, hogy utána egy közösséget tudjanak mondani. Aminek nagyon örülök, hogy 26 év alatt olyan kapcsolatot lehetett kiépíteni az önkormányzatok között és a kinti, hát Leifelden, Echterdingen, Stuttgart melletti 40 ezer fős település, ilyen 4 településből áll össze. Tehát ott is már főpolgármesteri szinten megvan a kapcsolat.
1: Az emlékezés Moson-Szolnokon ma nem azt jelenti, hogy a múlt fogságában élnek, sokkal inkább szeretetben, összetartozásban, generációkon át.
2: Das ist Geschichte, das ist vorbei, wir müssen daraus lernen. Indem wir jetzt wirklich, dass das nicht mehr passiert und dass man verzeihen kann, was nicht immer einfach und nicht leicht ist, keine Frage, aber es soll gemeinsam weitergehen. Das ist, glaube ich, die Kernaussage dieses heutigen Treffens hier oder dieser Gedenkfeier.

Önök továbbra is a Magyar Magazint hallgatják, itt a Rádió Burgenlandon. Mai második riportunk még hátra van, amelyet hamarosan hallhatnak, de most folytassuk tovább adásunkat a magyar dallamokkal.

0: Rádió Burgenland. A bécsi Komenszky iskola neve elsősorban a cseh és a szlovák nyelvű oktatással fonódott össze az elmúlt több mint másfél évszázadban. A Bécsi Magyar Iskola Egyesület kezdeményezésére hosszú évek előkészítő munkája után 2007. szeptemberében itt indulhatott el Bécs első magyar-német kétnyelvű óvodai csoportja is. Kezdetben mindössze 7 gyermekkel működött. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, ma már 18 kisgyermek jár a csoportba, ahol a mindennapok során játékosan, természetes módon találkoznak a magyar és a német nyelvvel. Weber Katalin kolléganőnk egy délelőttöt töltött az óvodában, hogy megnézhessük, hogyan működik a kétnyelvű nevelés a gyakorlatban.
1: Hello, Marla! Szia, Noémi! Szia, Mimi! Szia! Szia, Misi! Viko!
2: Lassan megtelik a Komenszky óvoda méhecske csoportja. Megérkeznek az ovisok. Kovács Kitti óvoda pedagógus mindenkit név szerint üdvözöl. A gyerekek hol magyarul, hol németül köszönnek vissza. A szabad játék, a foglalkozások is két nyelven, magyarul és németül zajlanak. Ma egy fontos témáról, az érzésekről, érzelmekről beszélgetnek. Kovács Kitti a magyar óvodai csoport megalakulása óta a Komenszky óvoda pedagógusa, ma már óvoda vezető helyettese.
3: Gyakorlatilag ez egy nagyon szép és érdekes kihívás, mert ugye minden gyereknek megvan a saját első nyelve. Vannak magyar első nyelvű gyerekek, vannak német első nyelvű gyerekek, vannak több nyelvű gyerekek gyakorlatilag, és nyilván a beszoktatás ideje alatt minden gyereket igyekszünk a saját nyelvén megszólítani, az ő nyelvén támogatni, és szépen azt, amikor mindenki megszokta a beszoktatást és megszokta a csoportot, akkor onnantól kezdve ugye indul a fejlesztés, és igyekszünk minden gyereket magyarul is, és németül is kellőképpen fejleszteni. Megvan mindig témakör szerint, hogy milyen mesékkel, dalokkal, mondókákkal dolgozunk, és ezt magyar és német nyelven is megtanuljuk.

0: a gyerekekkel.
1: Mennyire figyelhető, meg ugye van persze szabad játék, hiszen ők kicsik, szabad játékidő. Mennyire váltanak a gyerekek így a nyelvek között, vagy attól függ, hogy melyik kis baráttal beszélgetnek, játszanak éppen?
0: Nagyon sok váltást lehet hallani, tehát hogy tényleg gyakorlatilag a játékszituáció, illetve a környező barátok, akik éppen ott ülnek, ez a nyelvválasztó, úgy mondanám. Lehet hallani magyarul, hogy játszanak, aztán hirtelen jön valaki, kérdez valamit németül, és már váltanak egyből a gyerekek. Tehát gyakorlatilag ez a két nyelvűség, illetve több nyelvűség, mert ugye vannak gyerekek, akik több nyelvűek otthon, gyakorlatilag nagyon könnyedén váltanak a nyelvek között.
1: Ez mennyire fontos, ha már úgy mennek iskolába, hogy őket itt egy ilyen szókincset tulajdonképpen már elsajátítottak?
0: Ez nagyon fontos, hogy őket kellőképpen mind a két nyelven tudjuk fejleszteni, illetve azt mondanám, hogy ugye a magyar, mint anyanyelvet gyakorlatilag kellőképpen fejlesztjük a szókincset, a kifejezést, gyakorlatilag a mindennapi életnek a helyzeteit, hogy ezt abszolút magáévá tegyék. Illetve másik nagyon-nagyon fontos feladatunk az, hogy németből is felkészítsük a gyerekeket, mert ugye többen otthon magyarul beszélnek. És viszont az iskolába lépéskor ugye Bécsváros is elvárja azt a gyerekektől, hogy németül is a iskolába lépéshez szükséges szinten beszéljenek németül. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos pont itt nálunk.
1: A kétnyelvűség a gyerekek számára természetes. Vico, Giuseppe, Misi, Flóra, Róza és Dorka mesélnek.
2: Szeretek játszani, és szeretek pókember mesét nézni.
1: És hogy szeretsz a legjobban? Mesélt hallgatni, vagy beszélni, magyarul vagy németül?
2: Angolul, németül.
1: És kivel tudsz te otthon magyarul beszélni?
2: Magyarul. Anyával, meg apával, meg a testvéremmel Mirával. És van nekem egy olyan kutyám, hogy Milo, fehér kutya.
1: És te, Flóra, te mit szeretsz itt a legjobban játszani?
3: Én szeretek Batman-eset játszani, én szeretek még Endor-eset játszani.
1: És te hogy szeretsz a legjobban beszélni?
3: Magyarul, olaszul is tudok.
4: Én szeretek mindent játszani.
1: Nem például?
4: Más.
1: Építeni, vagy vonattal, vagy bujócskázni?
4: Át, mindát.
1: És neked mindenki a barátod is?
4: Egész csoport. Nem, egész ovi.
5: Én még a kártyáknak a számát is tudom.
4: Én meg tudom még a százast is, meg a tizet is.
5: Én is tudom, mikor a százas, meg a nyolcas.
4: Összes számot tudom.
1: Magyarul is, meg németül is?
4: Tudok németül is beszélni, meg magyarul is.
6: Én játszani szeretek a oviba.
7: Én is.
1: És mi a kedvenc játékod?
7: Nekem bújócska.
1: És hogy beszéltek ti itt egymással?
7: Németül, meg magyarul.
6: Én legjobban csak magyarul.
1: És mesét hallgatni? Milyen nyelven szerettek?
7: Én németül.
6: Én magyarul.
1: És mi a jó abban, hogy ti több nyelvet tudtok, szerinted?
7: Az, hogy mindenhova, ahova megyünk, tudunk beszélni az emberekkel.
6: Igen.
8: Én vagyok a első.
9: Nochmal, oda?
8: Ja!
1: A kétnyelvű óvodai kínálatot Bécsben nagyra értékelik a szülők is.
10: Azért volt fontos, hogy magyar nyelvű pedagógust találjunk, illetve ilyen óvodát találjunk neki, mert ő eddig nem beszélt németül egyáltalán. Mi Magyarországról költöztünk ide tavaly augusztusban. Jobbnak látjuk, hogyha nem a mély vízbe dobjuk be a gyereket, hanem van egy kis átmenet, ahol megtanulhatja az alapokat. És szeretnénk, hogyha itt járna majd iskolába, tehát fontos, hogy megtanulja. De nem csak a német és az angol nyelvet szeretnénk neki, hanem a magyart is, hiszen fontosak a gyökereink, és szeretnénk, hogyha írásban és szóban is ő teljesen jól kommunikálna később felnőtt korában magyarul is.
9: Nekünk nem volt nagyon feltétel az, hogy magyar óviba jöjjön a nagyfiunk, de kaptunk egy tippet egy anyukától egy játszótéren, hogy ők ide járnak a cseh csoportba, ide a Komenszki óviba, és hogy úgy tudja, hogy van itt magyar csoport is. És eljöttünk, és így annyira barátságos volt minden, hogy a nagyfiam, ő haza se akart velem jönni, úgyhogy ő maradt volna még festeni, még ki akart menni az udvarra, úgyhogy nagyon várta már, hogy jöhessen, és nagyon szeretjük, mert egy olyan összetartó közösség van itt, mint egy nagy baráti társaság, úgyhogy nagyon szívesen jövünk, szeretjük nagyon.
1: Emellett ugye a többnyelvűség is azt hiszem fontos önöknél otthon is.
9: Igen, igen, ugye én magyarul beszélek a gyerekekhez, a férjem török gyökerekkel rendelkezik, úgyhogy ő törökül beszél, meg ugye hát a német, ugye egymás között mi németül beszélünk, úgyhogy hallanak három nyelvet, és nekem mindig nagyon fontos volt, hogy a magyart azt vigyem tovább, a gyerekek is megtanuljanak szépen magyarul írni, olvasni, ugye itt az oviban magyarul még a hagyományokat is ápolják, húsvétkor volt locsolkodás, úgyhogy ezt szerintem ez egy nagyon különleges dolog itt Ausztriában, hogy így itt vagyunk ebben a magyar óvodában.
11: A Komenszki óvoda magyar csoportja lassan 20 éve működik. A megalakulásról Király Andrea, a Bécsi Magyar Iskola Egyesület vezetője mesél, az egyesület nagyban hozzájárult az óvoda megalakulásához, és a kezdetekben támogatója is volt.
12: A Komenszki Iskola Egyesület második emeletén állunk, abban a csoportszobában, ahol az egész magyar-német kétnyelvű óvodai nevelés elkezdődött itt a Komenszki Iskola Egyesületben. Ez 2007. szeptemberében történt, ezt megelőzte egy évtizedes munka, ahol Fritz Oberhofer, a Bécsi Magyar Iskola Egyesület ügyvezető elnöke tényleg mindent megtett azért, hogy valahol a városban kétnyelvű óvodai oktatás nevelés biztosíthasson a gyerekeknek. Ez egy nagyon szerencsés véletlen volt, hogy a Komenszki Iskola Egyesületnek volt egy szabad terme, és így a Bundeskanzleramt segítségével, tehát az osztrák kancellárjai hivatal anyagi támogatásával végül felújították és rendbehozták azt a helyiséget, ahol aztán elindult az oktatás. Összesen 7 gyermekkel indult el a magyar csoport. Ez a Komenszki Iskola Egyesületnek a része. Mi ebben igazából az elején csak anyagi támogatással vettünk részt, illetve szakmai támogatással. Az, hogy óvodáskortól biztosítva van a magyar-német kétnyelvű nevelés Bécsben, ez egy óriási mérföldkő volt. Ez nem csak a szülők számára, vagy nekünk az iskolaegyesület számára egy nagyon fontos dolog, hanem számomra, mint nyelvész, ez egy rettenetesen fontos alap, hiszen tudjuk, hogy azok a gyerekek, akiknek az anyanyelvi kompetenciáik nem fejlődnek megfelelően, azok nagyon-nagyon nehezen kapcsolódnak be egy idegen nyelvű oktatásban. Ez azt jelenti, hogy ha a magyar nyelvi kompetenciái nem érik el azt a szintet, ami egy iskola érettség szintjéhez szükséges, akkor németül sem fog tudni megfelelő módon, vagy csak nagyon nehezen, vagy néhány gyerek az, aki megfelelő szinten tudja elkezdeni a német nyelvű iskolát.
11: A méhecskék, azaz az ovisok közben 10 óra isztak is. Most irány közösen a saját udvar, ahol egy nagy árnyékos játszótér vár rájuk. Mi megköszönjük, hogy egy délelőttöt itt tölthettünk. Az ovisok kedvesen búcsúznak tőlünk. Sziasztok!
13: Sziasztok!

Műsorunk végéhez közeledve, kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket. Egy hét múlva ismét várjuk Önöket magyar magazinadásunkkal, a Rádió Burgenland hullámhosszán. Addig is hallgassák meg riportjainkat az ORF Soundon, vagy látogassák meg a magyarok.orf.at oldalt, ahol elolvashatják friss híreinket, valamint rádió és TV műsoraink időpontjait és témáit is megtalálják. Az előző szűk egy órában a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!